0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Like no other.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom, fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával, ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. Best.

0: Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Hetedik lett a Szegedi Világkupán, C2 500 méteren Hajdú Jonatán és Fejed Dániel párosa köszönte Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen, végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, így csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Dunaújvárosban az ingyenes gombavizsgálat a papírgyári úton a GESZ telep helyén a vásártér mellett érhető el. Ez alapesetben hétfőnként és szerdánként 8 és 10 óra között érhető el. Az önkormányzat közösségi oldalán közzétett posztban azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy május 11-én és 13-án szünetel az ellenőrzés az érintett helyen, így a gombát begyűjtők ezt vegyék figyelembe a gyűjtés és bevizsgáltatás tervezésekor. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsolódtak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a Pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint özdíjazású verseny nyereményeiért. A Pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejér megyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorlók vízek segítik. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejér vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Igazi tavaszi forgataggal készül a pünkösdi hétvégére a Rátszalmási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rátszalmási pünkösdöt a művelődési ház kertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják, többek között nyílt táncok, élő zene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások. A jó hangulatról a májusfa kitáncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotócsoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rátszalmási Festők baráti köre, a Rátszalmási Játékszín, a Napfény Nyugdíjas Klub, valamint a Cikcak Foltvarró Klub is. További részletek a duol.hu-n. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rátszalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rátszalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rátszalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rátszalmás város önkormányzata, valamint a Rátszalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Duol oldalán. Aranyérmet nyert felemás korláton a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia a tornászok szerenkénti országos bajnokságán, közölte a Magyar Tornaszövetség. A dunaújvárosi sportoló elmondta, hogy sokat jelentett számára ez a győzelem. Jót tett a lelkemnek, hogy nyerni tudtam felemás korláton. Elégedett vagyok, de még rengeteg munka vár ránk. Kovács hozzátette, hamarosan nemzetközi versenyeken is indul, ahol már nehezebb gyakorlatokat mutat be. Bár a gerenda versenyszámát ezúttal kihagyta, azon a szeren is készül, és külön öröm számára, hogy szombaton csapatban is győzelmet arattak. Kovács Zsófia tavaly júliusban tért vissza a súlyos térdsérülése után, amelyet a 2024-es párizsi olimpián szenvedett el. A mostani siker újabb fontos lépés a teljes visszatérés útján. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla, írja a Duol portál. Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejérvár megyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Érdekes lehet a Fejérvár megyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Éreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, jó hetet! Május 11-én hétfőn sok boldogságot a névnapos perenceknek, és istenetesen szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Kezdjünk is a Destiny's Child-dal, aztán folytatja Wolf Kati, és jönnek a Gettó szuperszárjai is. 0620 55 55 155, ide pedig jöhetnek a közlekedési infók. Még egyszer, jó reggelt!
0: Best FM!

SFM, a legjobb zenék. Majd csak június elején lesz az idei monakói nagydíj, viszont a múltban, ezen a napon május 11-én egy csomószor volt például 75-ben, 86-ban és 97-ben is Monakóban Forma 1-es nagydíj. A 75-ös futamot Niki Lauda nyerte, a 86-ost Alain Prost, a 97-es monakói Forma 1-es nagydíj győztese pedig Michael Schumacher volt. Jöjjön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, a Black Eyed Peas-től Where is the Love, a beszten jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Viharokkal tűzdelt lesz a hétfő, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, amelyet Amy Winehouse dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felhők zavarhatják meg a napsütést, bárhol lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Bakta Lórántházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is. A nyomozók az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőjén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A futárok Bakta Lórántházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezett tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Öngyilkos merénylet történt Pakisztán északnyugati részén. Terroristák egy csoportja robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott egy rendőrségi ellenőrzőpontba az Afganisztánnal határos tartományban. A támadás után lövöldözés tört ki. Legkevesebb 15 rendőr meghalt, 3-an megsérültek. A régióban tavaly több mint 3800 terrorcselekmény történt, ebből 16 öngyilkos merénylet volt. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnöké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Sopronban is találtak aszbesztelt szennyezett kőzuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zuzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párosa köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKSS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdújék remekül kapták el a rajtot és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmesettség. Negyedik lett, így csak a B-döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdújék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint ősdíjazású verseny nyereményeiért. A pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejérvár megyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorló kvízek segítik. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Gulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 11-én hétfőn megérkeznek az idei tavaszi szezon első komolyabb zivatarai, záporai, holnap pedig markáns hidegfronthoz lehűlést. A mai maximum 22, a holnapi 17 fok környékén alakul, elő az esernyőkkel, és jöhetnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Egy ilyet hallgatunk a folytatásban is, NST-sáit, a Paid My Dues jön itt a Besten.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, meghallgatjuk május 11-e hétfő legfrissebb híreit, a következő órában pedig jön többek között a Backstreet Boys. És Nagy Bogi is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párossal köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodiknak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusig előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, itt csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúik jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Dunaújvárosban az ingyenes gombavizsgálat a papírgyári úton a Gesztelep helyén a Vásártér mellett érhető el. Ez alapesetben hétfőnként és szerdánként 8 és 10 óra között érhető el. Az önkormányzat közösségi oldalán közzétett posztban azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy május 11-én és 13-án szünetel az ellenőrzés az érintett helyen, így a gombát begyűjtők ezt vegyék figyelembe a gyűjtés és bevizsgáltatás tervezésekor. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint özdíjazású verseny nyereményeiért. A pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejérvár megyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorlók vízek segítik. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Too Black és a Waves of Love kezd, jön nem sokára a Backstreet Boys és a New Radicals is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk nem változott.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt! Május 11-én hétfőn a Ferencek névnapja a mai, illetve a közlekedési kultúra napja, a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Na hát így, óvatosan, jó utat, ha már is dugó baleset van, akkor ne dudálni tessék, hanem jöhet a közlekedési info. Persze csak kihangosítón, headsetten 0620 55 55 155 hívható, de a kedves utas pötyöghet is SMS-t, illetve Viber üzenetet. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól és Timbalandtől.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Érkeznek az idei első komolyabb zivatarok. Ma még 22, holnap pedig egy markáns hidegfront miatt már csak 17 fok lesz. Részletek a hírek végén. A következő fél órát pedig az N-Vogue indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhők zavarhatják meg a napsütést, bárhol lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Holnap tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Sopronban is találtak aszbesztel szennyezett kőzuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zuzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abáziába és Fiuméba, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Visszakapják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket, Beninnek és Szenegálnak, Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. A perzsa öbölbeli állam gyakran vállal közvetítő szerepet a közel-keleten szemben állók között, a tavaly ősszel megkötött gázai tűzszünet létrejöttében is jelentős szerepe volt.
1: Legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párossal köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKSS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodiknak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot és fél távnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusig előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, itt csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 11-én, hétfőn. Sok boldogságot, kedves Ferencek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a közlekedési kultúra napja, a biztonságtudatosan, környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja. Ma 122 éve megszületett Salvador Dali, szürrealista festő. 94 évvel ezelőtt ezen a napon született Valentino Garavani, olasz divattervező, a Valentino divatház alapítója. 85 éve a mai napon született Eric Burdon, angol zenész, az Animals nevű zenekar énekese. 2 foci legenda a végére. 1984-ben a mai napon született Andrés Iniesta, spanyol labdarúgó, és 1992-ben, szintén május 11-én született Thibaut Courtois, belga kapus. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Látom, nem bírom el én sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, közlekedés, időjárás, M0-M3-as felé Maglódnál baleset, több kilométeres a dugó, időjárás jelentés pedig lesz a hírek végén is, meg majd a következő órában is. Bob Marley-tól! Sunny Shining, süt a nap, hát mára nem ezt ígérik, hanem záporokat, zivatarokat, komolyabbakat is. Akár részletek nem sokára a hírek végén, és jetlagünk is lesz. Bárcsak úgy élhetnék, ahogy élünk, te meg én. Jön majd a jetlag, tehát és a te meg én. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Nem sokára újból zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párossal köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKSS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmesettség. Negyedik lett, így csak a B-döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúik jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Igazi tavaszi forgatattal készül a pünkösdi hétvégére a Rácsalmási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rácsalmási pünkösdöt a művelődési ház kertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják. Többek között nyílt táncok, élő zene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások, a jó hangulatról a májusfa kitáncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotócsoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rácsalmási festők baráti köre, a Rácsalmási játékszín, a Napfény nyugdíjas klub, valamint a Cikca Foltvarró klub is. További részletek a duol.hu-n.
2: Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás.
1: Éreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Május 11-én hétfő, sok boldogságot a Ferenceknek. Az órád az az ex-vízi pólós jamaikai dancehall reggae sztár indítja, aki most vasárnap este remélhetőleg forró jamaikai hangulatot varázsol a Budapest Park színpadára. Sean Paul és a Temperature jön már is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Balesettel indul a hét az M0-áson, az M3-as felé Maglódnál történt, a külső sávot lezárták. Az M4-esnél van a sor vége, több kilométeres a dugó, és a másik oldalon is, gondolom, ha a nézelődők miatt. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót 0620-55-55-155. Hát ha nem is Madonnával, de Madonna dalával, a Like a Prayer-rel megyünk tovább a Madhouse-tól. A pop királynője pedig, hát egy, nem is tudom, elég fura ruhakölteményben jelent meg a napokban a Met Gálán, a vörös szőnyegen, és hát nem is egyedül, mert hogy fájt lát, 1-2-3-4-5-6 kísérő hölgy tartotta. A szett fekete, úgy néz ki benne, mint egy misztikus boszorkány. A kalapja végén pedig egy kalózhajó árbócához hasonlító képződmény látható. Hát így.

0: Best FM a legjobb zenék. Ennek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, viharai. Közben marad a 22 fok körüli maximum, és egy markáns hidegfront is érkezik holnapra, úgyhogy visszaesik a hőmérséklet majd olyan 17 fok környékére. Részletes időjárás jelentés mindjárt, a legfrissebb hírek végén. Fél kilenc után pedig Edwin Collins slágerét indítom majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet, Ferencek, szülinaposok, sok boldogságot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhők zavarhatják meg a napsütést, bárhol lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Holnap tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Sopronban is találtak aszbesztel szennyezett kőzuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zuzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abáziába és Fiuméba, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. A Madarak és Fák napját ünnepelték Magyarországon. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park Igazgatóságok és az Állami Erdészeti Társaságok országszerte különleges programokkal várták az érdeklődőket, interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyaroktúrákat is tartottak. Bakta Lórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is. A nyomozók az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőjén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A futárok Bakta Lórendházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Öngyilkos merénylet történt Pakisztán északnyugati részén. Terroristák egy csoportja robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott egy rendőrségi ellenőrzőpontba az Afganisztánnal határos tartományban. A támadás után lövöldözés tört ki. Legkevesebb 15 rendőr meghalt, 3-an megsérültek. A régióban tavaly több mint 3800 terrorcselekmény történt, ebből 16 öngyilkos merénylet volt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párosra köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKSS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot és fél távnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusig előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, így csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúik jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék. Kapcsoljuk Debrecent és Székesfehérvárt, ahonnan épp a főváros felé tart egy komolyabb viharfelhő, miközben az ország keleti felében még süt a nap. Érkeznek ma az idei év első komolyabb viharai, ezt ígéri a meteorológia, és hogy ma még marad a 22 fok körüli maximum, viszont egy markáns hideg fronthoz lehűlést holnapra már csak 17 fok körül lesz. Napközben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai nap, és ez a hét is. Jön George Michael és a Freedom a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után szólnak tovább a dalok az ezredforduló időszakából, amikor... Annyiszor. TNT, Gajo, két előadó, csak a teljesség igénye nélkül a következő órából. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hetet, ide a fővárosba megérkezett az eső. Hogy mire számíthatunk ma, kiderül a hírek végén, aztán folytatjuk zenével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

0: 7. lett a Szegedi Világkupán, C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párossal köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKSS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikok lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot, és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmesettség. Negyedik lett, így csak a B-döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúik jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a Pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint ősdíjazású verseny nyereményeiért. A Pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejérvár megyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorló kvízek segítik. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Gulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték.
1: Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni.
0: Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt, jó hetet kívánok! 4 perccel hagytuk el 9 órát. Május 11 hétfő, Ferenc napja, sok boldogságot nekik, és a szülinaposoknak is. Korábban baleset lassította az M0-ás forgalmát az M3-as felé vezető oldalon Maglódnál. Még mindig elég nagy a dugó a környéken. Jó utat! 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. A Kosin kezd a Catch-el, én Max Emlevente vagyok.
3: Best FM!

0: Blast FM a legjobb zenék. Na erre vártak a már május elején fonnyadozó, itt-ott sárguló növények, fű, fa, virág. Megérkezett az eső, legalábbis a főváros kap most egy jó adag áztatást, de a mai nap folyamán érkeznek az idei év első komolyabb záporai, zivatarai, akár viharai. Több hullámban, több helyen, a maximum 22 fok körül alakul, aztán jön a markáns hidegfront is holnap, ami miatt már csak 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Továbbra is nagy a dugó az M0-áson, az M3-as felé Maglód előtt, ahol korábban baleset történt. Jó utat, Artful Dodgerrel tekerjük vissza az időkerekét, a 90-es és 2000-es években jön a Rewind a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Annyiszor elmondtuk már, de ha valaki még mindig nem jegyezte meg, a hétfő a Classic House napja a Best FM-en. A Night Shift-ben 6-tól a házigazda White Boy, 7-től Lauer Christian hozza 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit. Most a Gajóval megyünk tovább, So Many Times a Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!

Best FM, a legjobb zenék áprilisi szőlőtőkével megyünk tovább. A kanadai Avril Lavigne neve franciául ezt jelenti, mármint magyarul, ugye? Amikor 2002-ben megjelent a Let Go című albuma, ő lett a legfiatalabb női szóló előadó, aki valaha az Egyesült Királyság toplistájának élére került, ezt a Guinness Rekordok könyve is rögzítette. 18 éves volt ekkor. Az internet egyik leghíresebb összeesküvés elmélete szerint viszont 2003-ban, 19 évesen meghalt, és egy Melissa Vandela nevű hasonmás vette át a helyét. A rajongók bizonyítékként, nagy idézőjelben, anyajegyek elmozdulását és hangszínváltozást emlegetnek. Avril többször is nevetve cápolta ezt, és jókat szórakozott a hihetetlen összeesküvés elméleten. Egyébként még mielőtt világsztár lett volna, 15 évesen megnyert egy rádiós versenyt, aminek a fődíja az volt, hogy együtt énekelhetett a szintén kanadai legendával, Shania Twain-nel egy 20 000 fős arénában. Avril már akkor magabiztosan közölte Shania-val a színpadon, hogy ő is híres énekesnő lesz, és ez így is lett.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kellemes napsütéses időt odakint ma ne nagyon keressük, az éterben viszont jön majd 10 után.
2: Hideg a víz és jéget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, a csajok meg az alkohol elkábít.
1: Valmar Manuel, Jéget a nap. Jönnek természetesen az ezredforduló időszakának legnagyobb külföldi ikonjai is. Itt lesz például Fatboy Slim. ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felhők zavarhatják meg a napsütést, bárhol lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre. A nemrég közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Visszakapják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak, elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. A madarak és fák napját ünnepelték Magyarországon. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park Igazgatóságok és az Állami Erdészeti Társaságok országszerte különleges programokkal várták az érdeklődőket, interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartottak. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. A Perzsa-öbölbeli állam gyakran vállal közvetítő szerepet a közel-keleten szemben állók között, a tavaly ősszel megkötött gázai tűzszünet létrejöttében is jelentős szerepe volt. Öngyilkos merénylet történt Pakisztán északnyugati részén. Terroristák egy csoportja robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott egy rendőrségi ellenőrzőpontba az Afganisztánnal határos tartományban. A támadás után lövöldözés tört ki. Legkevesebb 15 rendőr meghalt, 3-an megsérültek. A régióban tavaly több mint 3800 terrorcselekmény történt, ebből 16 öngyilkos merénylet volt.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Hetedik lett a Szegedi Világkupán.

0: B2500 méteren Hajdú Jonatán és Fejed Dániel párosak köszöntem Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot, és féltárnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, így csak a B-döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúik jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába a pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint ősdíjazású verseny nyereményeiért. A pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejérvár megyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorló kvízek segítik. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Gulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték.
1: Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vára Nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni.
0: Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pálcol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

Jazz FM a legjobb zenék. Még reggel baleset történt az M0-áson az M3-as felé Maglódnál. A külső sáv továbbra is zárva van a műszaki mentés idejére, úgyhogy torlódik a pálya. Jelenleg 4-5 kilométeren jó utat. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. A 90-es és 2000-es éveket hamarosan Jennifer Lopezzel idézzük meg, most viszont Everlast folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. 1991 az évszám, amikor május elején nagyjából ilyen tájt megjelent a Roxette harmadik nagy sikerű stúdióalbuma, a Joyride, rajta olyan slágerekkel, mint a Feeling Like a Flower, vagy a Spending My Time, és természetesen a címadó dal. A lemez pedig 31 éve a mai napon lett number one az amerikai slágerlistán. Ezzel olyan rekordot állított fel, amelyet azóta sem sikerült túlszárnyalnia egyetlen skandináv zenekarnak vagy előadónak sem. És azt kevesen tudják, hogy a dal és az album címét Paul McCartney ihlette. Pontosabban egy interjúban elhangzott kijelentése, amely szerint John Lennonnal közösen dalt írni, olyan, mint egy joyride, ami kb. Annyit jelent, hogy élménykocsikázás. Bár eredetileg az angolban a kifejezést arra használják, amikor elkötnek egy autót csupán a hetsz kedvéért, és élvezik a többnyire céltalan autókázást.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati fele és az északkeleti régió napsütéses, napos, gomoly felhős az ország közepén. Itt a fővárosban túl vagyunk, már egy jó adag zuhén. Jönnek a záporok, zivatarok, holnap pedig markáns lehűlés érkezik. 17 fok lesz akkor már csak, a mai maximum 22 fok körül alakul. Még több részletesebb időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig jön többek között Beyoncé. És a Back to Black is. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk, hamarosan szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak hárman értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el. Ugyanakkor a firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdújék remekül kapták el a rajtot, és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmesegység. Negyedik lett, így csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Lesodródott az útról is az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Holnap markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, néhol viharos széllökések kísérhetnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 12 és 22 fok között alakulhatnak a csúcsértékek.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Elkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása, folytatódnak az írásbeli érettségig, hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd kedden

0: Le is teszik esküjüket az új miniszterek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt meghallgatásán az első 100 nap feladataként a legfontosabb szerződések áttekintését jelölte meg. Kiszámítható szabályokat, tisztességes versenyt, a korrupcióval szemben zéró toleranciát és átlátható támogatásokat ígért. Kitért arra is, hogy a turizmus önálló államtitkárságot kap. Az energetika területén célzott energiahatékonysági programokat és átlátható nukleáris stratégiát tart szükségesnek. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Ezt már a leendő külügyminiszter mondta bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita leszögezte, ehhez tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség. A következő időszak országgyűlési feladataként az ehhez szükséges olyan törvényi háttér megteremtését jelölte meg, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupcióellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Folytatódik az érettségi, ma digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbeliztetnek a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik május 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten 15-től tartják. Újabb fertőzötteket találtak a hantavírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első attól a Madonnától, aki 67 évesen boszorkánynak öltözött a New York-i jótékonysági Met Gala vörös szőnyegén, legalábbis így vonult. Éjfekete ruha, éjfekete hosszú paróka, kezében egy kürt, több méteres fátyol, amit segítői tartottak, fekete kalap, a kalap tetején pedig természetesen egy fekete hajómaket foglalt helyet. Szürrealista látomás, gótikus remekmű, így jellemezték a szettjét. 5 perc elmúlt 11, hello! Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: hiszem a mesét.
1: Best FM, a legjobb zenék a magyar popot amerikai hip-hop követi, és ha már a stílusoknál járunk, a hétfő a Classic House jegyében telik itt a Besten, legalábbis a Night Shift-ben, 6 és 8 között 6-tól, a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit Lauer Christian pörgeti.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM a legjobb zenék, mint kiderült, reggel két kamion ütközött az M0-áson Maglódnál az M3-as felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják a mentési munka idejére, most is lassabb ott a haladás, illetve baleset történt a 6-os fű pécsi szakaszán a Zsolnai Vilmos utcában a Lánc utca kereszteződésénél. Két autó ütközött, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita helyett ma és holnap Hori kollégámmal telik a Best délután, úgyhogy nem sokára indítja is a Something About the Music-ot a The Slamming Frogs-tól. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párosa köszönte Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Élet egyik legszebb időszakát zárta le meghadó sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3-an értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el, ugyanakkor a firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint összdíjazású verseny nyereményeiért. A pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejér vármegyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorlók vízek segítik. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejér vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Dunaújvárosban az ingyenes gombavizsgálat a papírgyári úton a GESZ telep helyén a vásártér mellett érhető el. Ez alapesetben hétfőnként és szerdánként 8 és 10 óra között érhető el. Az önkormányzat közösségi oldalán közzétett posztban azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy május 11-én és 13-án szünetel az ellenőrzés az érintett helyen, így a gombát begyűjtők ezt vegyék figyelembe a gyűjtés és bevizsgáltatás tervezésekor. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Éreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Gyors kormányalakítás jön, zajlanak a meghallgatások. Az alapellátás megerősítését ígéri az egészségügyi miniszter jelölt. Hantavírus újabb fertőzötteket találtak. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Elkezdődött az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. A bizalom helyreállítása és az uniós pénzek hazahozatala a magyar külpolitika legsürgetőbb feladata. Erről a leendő külügyminiszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Orbán Anita rámutatott, ehhez olyan törvényi háttér kell, amely megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét, valódi korrupció ellenes garanciákat teremt és átláthatóvá teszi a közpénzek felhasználását. Orbán Anita leszögezte, Magyarország a béke pártjánál nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba és nem fog katonákat, fegyvereket küldeni Ukrajnába. A migráció kérdésében a határvédelem megerősítését ígérte, a bizottság jóváhagyta a külügyminiszteri jelölést.

0: és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte, Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Újabb fertőzötteket találtak a Hanta vírussal érintett óceánjáró evakuálásakor. Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív. A hajó tegnap kötött ki Tenerifén. A francia beteg állapota romlott, így őt egy párizsi kórházba szállították. Az amerikai utas nem mutat tüneteket. Az óceánjáró minden utasát megvizsgálják, és fokozott biztonsági intézkedések mellett szállítják haza, majd 42 napos megfigyelés alatt tartják őket. Sokfelé lecsaphatnak záporok, mondom a részleteket az időjárásról. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek a stúdióban, Horváth Zoltán Hori, az ebédidőt együtt töltjük. Budapest fölött elég borús az idő, úgyhogy megpróbálok derűs hangulatot hozni a munkába, méghozzá legjobb zenékkel teszem ezt közösen. Itt lesz például velem Paul Johnson a Get Get Down-nal, na meg Justin Timberlake-et is bekészítettem, ő a Cry Me a River-t hozza ma.
1: Lesz te fel!

Best FM a legjobb zenék. Visszatekerjük az időkerekét a folytatásba egészen 1991-be, amikor is a hip-hop világában egy olyan dal jelent meg, ami egyáltalán nem az utcai trendeket követte, hanem a light dallamot, méghozzá annak köszönhetően, hogy elővették az egyik legszerelmesebb dalt, a Truth, és ehhez egy olyan szép szöveg íródott, ami tele van metaforákkal, úgyhogy ez bizonyította be, hogy a rapben is lehet érzelmeket, szerelmes érzelmeket átadni. A legjobb zenék sorát tehát most ez folytatja. PM Down érkezik, és a Set Adrift on My Memory Blitz most így a munkaidőben.

0: Pest FM a legjobb zenék. Egy kicsit nézzünk körül az ország útjain. Szerencsére nagyobb balesetről nem tudok beszámolni, csak kettő infóm van, ahol kicsit lehet majd számítani a délutáni órákba megnövekedett menetidőre. Az egyik a 10-es főúton, a 16-os kilométernél. Itt egy új gyalogos átkelő helyet építenek. Aki a délután folyamán majd erre megy haza, az számoljon ezzel, hogy hosszabb lesz az idő, csak úgy, mint Dunaharaszti elkerülő szakaszán az 51-es főúton, a 17-es és a 18-as kilométernél. Itt irányonként váltakozva halad majd a forgalom, úgyhogy föl kell tankolni a türelmünket, de ebben szerencsére segítenek a legjobb zenék. Viszont mielőtt mondanám, hogy mi jön majd a folytatásba, azt hagyd mondjam el, hogy bárkinek bármilyen infója van az utakról, az dobja a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. A folytatás hamarosan a rövid szünet után Sean Paulé lesz, és a Vivi Burninnel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, aztán természetesen folytatom, hogy jól teljen a munkaidő, jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Flo Rida, a Good Feelinget hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3-an értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el, ugyanakkor a firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKSS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdújék remekül kapták el a rajtot és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a Dunaújvárosi Kenusség előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, így csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pártyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások, jól sikerült az Élelmiszerbank hétvégi gyűjtése, irodalomtörténeti relikvia is kalapács alá kerül. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Mérhető és transzparens egészségügyi ágazat megvalósítását ígéri a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt bizottsági meghallgatásán kiemelte az alapellátás és a köztestületek megerősítését. Évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelne az ágazatba. Arról is beszélt, hogy létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság. A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Jelezte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, a miniszteri tanácsadó testület tagja lesz. Hegedű Zsolt jelölését támogatta a bizottság. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdaságban

0: A társadalom nemzedékváltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Ritkaságok kerülnek kalapács alá a BÁV művészeti aukcióján, csaknem 600 tételre lehet majd licitálni májusban. Az egyik legszemélyesebb darab Füst Milán arany zsebórája. Emellett drága köves ékszereket és festményeket is árverésre bocsátanak. Az iparművészeti alkotások között zsolnai szecessziós vázák vagy Kovács Margit kerámia is fellelhető. Az aukció anyagát egyébként ingyenesen meg lehet nézni a BÁV galériájában. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szerintem rengetegen vannak úgy, mint ahogy most én. Nagyon nehezen megy ez a hétfő. Ráadásul itt Budapesten az se segít, hogy be van borulva, és hát esett is az eső, úgyhogy nagyon remélem, hogy leketyeg a munkaidő minél gyorsabban, és erre a segítségemre itt vannak a legjobb zenék. Például bekészítettem Robbie Williams-t, a Road to Mandalay-jel érkezik, az óra elsője pedig Janet Jackson-é, az All For You-val indul.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Tupackkel folytatom, akinek egyébként a rap világán kívüli elismerést ez a dal hozta meg, nem véletlenül, hisz megmutatta lírai oldalát, és zseniálisan használta fel az 1986-os The Way It Is című Bruce Hornsby slágerét, aminek köszönhetően hidat tudott építeni a generáció közé. Tupac érkezik, és ő átkeresztelte a dalt a Changes-re, ezzel megyünk tovább itt a Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, a Delight teremtett hatalmas nagy hangulatot így a munka mellé, a Groove Within Your Heart szólt az elmúlt 3,5 percben, és hagyd mondjam el, hogy a hétfőhöz mi adja meg igazán a hangulatot majd például az estében, akár erre lehet majd otthon egyet főzni, vagy éppen hazautazni, ugyanis este 6 órakor indul majd a Night Shift méghozzá Whiteboy-jal és Lauerrel, úgyhogy a klasszik terítéken akár ehhez hasonló dalok is felcsendülhetnek majd, amivel a rövid szünet után érkezek. A Csoklet Pumáról van szó, és az Always and Forever szól ebből az érából majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk együtt a munkaidőt a legjobb zenékkel. Desiree dalát már bekészítettem, a Life-ot hozzá el majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3-an értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltöttek, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el, ugyanakkor a firenzéhez és

0: Tamási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rátszalmási Bünkösdöt a Művelődés Jász kertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják, többek között nyílt táncok, élő zene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások. A jó hangulatról a májusfa kitáncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotó csoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rátszalmási festők baráti köre, a Rátszalmási játékszín, a Napfény nyugdíjas klub, valamint a Cikcak Foltvarró klub is. További részletek a duol.hu. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejér vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Hírénk végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli-délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódnak a bizottsági meghallgatások, szigorú fellépés lesz a szennyezőkkel szemben, csalókra csaptak le. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik az új kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatása. Ma és holnap üléseznek a bizottságok, majd a tervek szerint kedden le is teszik esküjüket az új miniszterek. Az új kormányban 16 minisztérium lesz. Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, mert 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg. Erről a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az éghajlati kihívások mellett a gazdatársadalom nemzedékváltásának segítése a legsürgetőbb feladat. Hozzátette azt is, hogy a költségvetés ismeretében lehet majd határozni a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről. A miniszteri jelölést elfogadta a bizottság. Európa legszigorúbb szankcióit és legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Ezt ígérte bizottsági meghallgatásán az élő környezetért felelős miniszterjelölt. Gajdos László közölte, hogy szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Idős embereket vertek át a magukat rendőrnek kiadó csalók, letartóztatták őket. A két férfi több mint 30 millió forintot csalt ki áldozataitól, közölte a miskolci törvényszék. Telefonon keresték fel a sértetteket, azt állítva, hogy adathalász tevékenységet észleltek a bankszámlájukon. Rávették őket, hogy vegyék fel a pénzüket, és adják oda azt a magukat rendőrnek kiadó elkövetőknek. Egy esetben számlaszámra is kérték a milliókat, eljárás indult az ügyben. Percenként mintegy 250 kg felajánlás érkezett az Élelmiszerbank hétvégi akciójában. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület tájékoztatása szerint 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Sokfelé beborul az ég, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra azért számíthatunk. Kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. A szél élénk lesz, zivatarok környékén viharossá fokozódik. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. A következő napokban pár fokot visszaesik majd a hőmérséklet, 20 fok körül alakulnak a maximumok, és országszerte számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek

0: felejthetetlen slágerei.
1: A fellegekig repülünk méghozzá Sonicnak köszönhetően, ugyanis jön a Mega Giga slágerével, a Sky-jal, az óra elsője pedig megadja a ritmust a munka mellé. A Safri Duo lesz, aki prezentálja, a Baja Bajával indul az óra a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, május 11-e van, rádiózzunk együtt, egészen este 6-ig hozom a legjobb zenéket.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

FM a legjobb zenék, ez volt a Beléd szerettem, ez van Geszti Pétertől és Péterfi Boritól, és bontogatja szárnyait a napsütés, hála Istennek, hogy eltűntek ezek a felhők, én nagyon örülök neki, de hát közel sincsen olyan idő, mint ennek a dalnak a videóklipjében volt, ahol az énekesnő egy nyitott kabrióval suhant végig egy mezőn szikrázó napsütésben. Desiree érkezik és próbálja átadni ennek az életérzését a Life-val.

0: Best FM a legjobb zenék, a Runaway és a The Sun Lovers után egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Fugees csapata, ők a Ready or Not-ot hozzák majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék jön annak a mestere, aki 2003-ban megmutatta, hogy a Twentzből is lehet popzenét csinálni. Sikémről van szó, akinek egyébként ez a hangzás, amit ebben a dalban hozott, teljesen a vétjegyévé vált, és nagyon-nagyon szeretjük a klubokban is és a rádiókban is hallgatni, úgyhogy most a délután földobja Sikém a Love on the Run-nal itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párossal köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdújék remekül kapták el a rajtot, és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, itt csak a B-döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdújék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a Pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint ősdíjazás.

0: Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a műszaki mentést a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Holnap markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, néhol viharos széllökések kísérhetnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 12 és 22 fok között alakulhatnak a csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt a 93.1 Best FM-en. Üdvözlöm a hallgatókat Dunaújvárosból és a környékről. Remélem, a munkahét jól indult mindenkinek. Ez már a hétfő délután kellős közepe, és együtt töltünk ma is 3 egész órát. A mikrofon mögött Volek Csongor, a legjobb zenék bekészítve, és hozom a hasznos infókat is. A Killers-szel kezdünk, és tőlük szól a Human. 90

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék, nagyon szép délutánt kívánok hétfőre, és sokan melóznak, még dunaújvárosi hallgatók, tudom, kitartást kívánok. A mikrofon mögött Molek Csongor, már május 11-ét írunk, Fülöp Izidor, Jakab Guido és Ferenc, nagyon boldog névnapot nekik, a szülinapos hallgatóinkat Isten éltesse nagyon sokáig. 169 esztendeje, 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus. És 168 évvel ezelőtt Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. Híres emberek, akik ma születtek, 141 éve látott napvilágot Rajnai Gábor, színművész, érdemes művész. 127 éve született Boldog Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társasága nővére, és 266 éve született Pálóczi Horváth Ádám, költő, író, népdalgyűjtő. Aki ünnepel, dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, zenél a folytatásban a Besten, a Fatboy Slim, és szól a Rockefeller Skank című dal. Right about now, the funk soul.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: a világ ellen.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek, aki úton van jelenleg, így hétfőn délután. Kedves dunaújvárosi autósok, a 62-28-ason ugyanaz a helyzet, mint volt Dunaföldvár seregi és összekötő úton, a 30-as kilométer környékén útszűkület lassíthatja a haladást. Aztán a 62-08-ason kátyúzási munkákat végeznek még Adony-Perkáta összekötő úton, a 0-es és a 12-es kilométer közötti szakaszon, és az 51-05-ösön Apostak-Solt összekötő út 5-ös 10-es kilométere között félpályás lezárás lassíthatja a haladást útkarbantartási munkálatok miatt. Aki egyebet tapasztal, jelezheti bátran 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, figyelmesen és szabályosan közlekedjen mindenki, akkor nagy gond nem lehet. Macy Gray felvételét játszom most, meghallgatjuk az I Try című slágert itt a Best FM-en.
3: Will they go from here?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felhők zavarhatják meg a napsütést, bárhol lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
4: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdte meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik, holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Rusvai Miklós virológus szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött.
3: Holnap tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre. A nemrég közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Visszakapják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket, Beninnek és Szenegálnak, Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül, főleg a Dunántúlon megerősödik, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, innen Dunaújvárosból és a környékünkről, itt a 93.1 Best FM-en. Pörgetjük együtt még a legjobb zenéket a 90-es évekből és a 2000-es évekből szokás szerint. A mikrofon mögött pedig Oleg Csongor, egészen este 6 óráig. Indítja az órát Mortyuba, és szól A Wrong Wasn't Bought in a Day.
2: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

0: Talk Show.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Érezze jól magát mindenki, aki velünk tart így hétfőn késő délután, és ez a fő célunk, kedves dunaújvárosi hallgatók. A nevem Molek Csongor, nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy holnap mi vár ránk kedden. Már éjjelre mondják, hogy megnövekszik a felhőzet itt felettünk. Napközben pedig majd csökken, a délelőtti órákban valószínű némi csapadék, gyenge eső, zápor, esetleg zivatar formájában, bár az utóbbira tényleg kicsi az esély, és a délnyugati szelet kísérhetik majd erősebb, élénkebb lökések. Hát hajnalban kapjuk ezt a 12-16 fokot, ez már jól hangzik a reggeli órákra, délután pedig 19-24 fok körül várható majd a csúcsérték. Ollenterhelés kicsit változott, kedves allergiás hallgatók, már a pálcifű félék is magas tartományban vannak, ami a pollen szintjüket illeti, az eperfa félék mellett egyébként. A nyír, tölgy, dió, enyőfélék pollen koncentrációja pedig közepes. Legfontosabb eszközünk ilyenkor a papírzsebkendőbe kell tárazni bőséggel. Liza Stansfield énekel most és szól a Real Thing című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig Bartalos Ádám, a Dunai Városi Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában mutatja be zongora játékának lenyűgöző tudását majd a fiatal tehetségkedves hallgatók. Neki nem ez az első színpadi fellépése, a Bartók nagytermében teltházas zongorástel bizonyította már kivételes tehetségét, és szülei már akkor örömmel és meghatódva figyelték, milyen gyorsan és látványosan fejlődik gyermekük. Május 22-én este 6 órakor ismét a színház színpadára lép, ahol ezúttal is különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Ingyenes a belépés, a jegyek viszont előzetesen igényelhetők telefonon vagy üzenetben. Az elérhetőségek fent vannak a duol.hu hírportál aktuális cikkében. A felkészítő tanárok egyébként Tóthin Katalin és Löwenberg Dániel. Közreműködnek majd a fellépésben Tóthin Katalin és Tóthin István, Bartók Konzi növendékei, Sándor Frigyes növendékei. Az említett portálon az eseményről a részleteket megtalálják. Még egyszer mondom, az előadás május 22-én este 6 órakor lesz majd. Most a Sweetbox felvétele következik, az Everything's Gonna Be Alright.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, a pontosítást ilyenkor sem hagyjuk ki késő délután hétfőn, kedves dunaújvárosi hallgatók, üdvözlök mindenkit, a cél pedig, hogy aki velünk tart, érezze jól magát. Még este hatig jelentkezem, a nevem Oleg Csongor, és indítja az órát mindjárt Nelly, a dal a Hot in Here.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felhők zavarhatják meg a napsütést, bárhol lehet zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették, bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a többi közt a versenyképesség, a fenntarthatóság, illetve a biztonságpolitika aktuális kérdéseivel. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. Ukrajna szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és három ember halt meg orosz drón támadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adtak választ. Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán Pekingbe érkezik az amerikai elnök. Donald Trump és a kínai vezető a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javításáról egyeztet. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Holnap tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre. A nemrég közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd.

0: milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. A Perzsa-öbölbeli állam gyakran vállal közvetítő szerepet a közel-keleten szemben állók között, a tavaly ősszel megkötött gázai tűzszünet létrejöttében is jelentős szerepe volt. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül, főleg a Dunántúlon megerősödik, délután 20-26 fokra számíthatunk.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hetedik lett a szegedi világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán és Fejed Dániel párossal köszöntem Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodiknak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenuség előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, itt csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúik jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába a pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint ősdíjazású verseny nyereményeiért. A pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejérvár megyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorló kvízek segítik. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték.
3: Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezési program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni.
2: Éreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pákhol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit innen Dunaújvárosból és a környékünkről. Lassan belépünk a kora estébe enyhe túlzással, ez nem más, mint a 93.1 Best FM. A mikrofon mögött még este hatig Molek Csongor és közlekedési infókkal hamarosan jelentkezem, aki vezet, mindenképp maradjon velünk. Zenél Nelly és szól a Hot in Her.
1: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedést az úton lévőknek dunaújvárosi közlekedők, az 51-122-esen, azaz a Kulcsi bekötő úton, a 0-1-es kilométernél. Félpályás lezárás továbbra is lassítja a haladást építési munkálatok miatt, és ez még aktuális jó pár héten keresztül. És ugrunk egyet, az 51-05-ösre, Apostak-Solt összekötő utat már említettem, a 10-es kilométer környékén félpályás lezárásra számítani kell itt is. Akinek pedig egyéb tapasztalatról lenne beszámoló közlekedéssel összefüggésben, az infokat jelezheti nyugodtan 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A belga DJ Denzel slágere következik, ez a Pump It Up!

0: A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, az Életút programhoz szorosan kapcsolódó előadással folytatódott a könyvtár előadás sorozat, ami kedden délután, múlt héten Révai Dóra tanácsadó, coach, családkonzulens látogatott el Dunói városba. A vendégek sorában ott volt Bart Endre, humánügyekért felelős alpolgármester is. Nyugodt hétköznapok, természetes játékok, kapcsolatteremtés, életritmus és képernyőmentesség, kulcskifejezések, amelyekről mind-mind szót ejtett Révai Dóra az előadásában. A szülőkre hatalmas feladat hárul, ahogy mondta, hogyan lehet megteremteni a biztonságos környezetet úgy, hogy közben a fiatalok megélhetik a gyermekkor igazi örömét. A tapasztalt szakember látogatása során fontos szegmense volt a településen kezdődő életút programnak, amely hasznos tanácsokkal, felvetésekkel és jó esetben megoldásokkal válaszol az életben felmerülő kérdésekre, az egészen pici kortól kezdve egészen az idős gondozásig. Az eseménybe számolót fotókkal a dunaiváros.com hírportálon megtalálják. Most a francia világsztár DJ zenél nekünk, David Guetta, és partislágert hozok korábbról, a címe Just a Little More Love.

93.1 West FM, a legjobb zenék Hidunói városban is a környékünkön. Robbie Williams felvétele következik, a She's the One című dal, a hétfői búcsúsláger, mivel a műsort lassan zárjuk, tényleg lassan. Kedves Dunói városi hallgatók, köszönöm szépen a mai közreműködést mindenkinek, és további kellemes késő délutánt, majd kora estét kívánok. Holnap kedden pedig délután 3-tól jelentkezem a legjobb zenékkel. Molek Csongort hallották, minden jót kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hetedik lett a Szegedi Világkupán C2 500 méteren Hajdú Jonatán is fejed. Dániel párossal köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikok lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdújék remekül kapták el a rajtot, és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, így csak a B-döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdújék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei katasztrófa védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték.
2: Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap.
1: Holnap markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, néhol viharos széllökések kísérhetnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 12 és 22 fok között alakulhatnak a csúcsértékek.
0: A Best FM-en.
3: Érkeznek a záporok, zivatarok. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tarz Zoltán. Országos állateledelygyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
3: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tarz Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését. átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröli Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, hanem aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A szervezők szerint továbbra is fontos a női példaképek bemutatása, mert Magyarországon még mindig alacsony a női kutatók aránya. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Intes páráruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Besten hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, és a többi. Szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 06255555 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kis Péter megható sorokkal búcsúzott olaszországi éveitől, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Élet egyik legszebb időszakát zárta le megható sorokkal a fiatal harmonika művész. Kis Péter a firenzei konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát, méghozzá olyan eredménnyel, amelyet az intézmény történetében eddig csak 3-an értek el. A baracsi származású harmonika művész megható és rendkívül személyes bejegyzésben búcsúzott olaszországi tanulmányaitól. Bár az elmúlt évek meghatározó részét Olaszországban töltötte, Kis Péter hangsúlyozta, hogy a jövőjét Magyarországon képzeli el. Ugyanakkor a firenzéhez és az ottani megismert emberekhez mindig erős kötelék fűzi majd. Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi Kulcs térségében vasárnap az M6-os autópálya 61-es kilométerénél a Pécs felé vezető oldalon. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, írta a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A műszaki mentést a Fejérvár megyei Katasztrófa Védelem műveleti szolgálata irányítása mellett végezték. Igazi tavaszi forgataggal készül a pünkösdi hétvégére a Rátszalmási Barina néptánc együttes. Május 23-án szombaton 10 és 16 óra között ismét megrendezik a Rátszalmási pünkösdöt a művelődés jászkertjében. A családbarát programok között a hagyományőrzés, a zene, a tánc és a kreatív kikapcsolódás is fontos szerepet kap. A látogatókat egész nap színes programok várják, többek között nyílt táncok, élő zene, interaktív mesejáték, táncház és kézműves foglalkozások. A jó hangulatról a májusfa kitáncolása, a közös piknikezés, valamint a vidám pünkösdi király és királyné választás is gondoskodik majd. A rendezvényen több helyen közösségi és alkotócsoportok is bemutatkoznak. Jelen lesz a Rátszalmási festők baráti köre, a Rátszalmási játékszín, a Napfény nyugdíjas klub, valamint a Cikca Foltvarró klub is. További részletek a duol.hu. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejérvár megyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Híreink végén a várható időjárásról. Erősen megnövekszik a pátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli-délnyugati szél napközben élénk lesz, hajnalban 14, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Vigyázni kell a bőrápolási trendekkel, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak, elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat, ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.

0: Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. A töltések száma és az elfogyasztott energia mennyisége is jelentősen nőtt tavaly. Mintegy 250 kg csempészet elefánt agyart foglalt le a tájföldi rendőrség, 9 embert pedig őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a gyanúsítottak a közösségi oldalakon keresztül próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. A lefoglalt elefántcsont értéke megközelíti a 90 millió forintot. Tájföld a nemzetközi elefántcsont csempészet egyik fontos központjának számít, az orvadászatot pedig továbbra is az illegális kereslet hajtja. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem akarok senki mást. Senki más, csak téged.
4: Igen?
5: Baby.
4: Csak
3: vagy
4: téged,
3: valami
4: baby.
3: Ilyesmi. Igen. Minden. Isten mentse meg minket attól, hogy megint valaki, mint a Hupikék törpi, a világzene elleni merénylet mert... volt, hogy Hupikék törpikék remixbe. De azt hiszem, az külföldön is volt.
4: De igen, volt mert, itt a igen, meg volt az a Mr. Frog, az is volt.
3: Igen, de hát ez a buli van a Praja falván, tehát aki ezt kitalálta, hallod.
4: Az nagyon kevés.
3: Ahogy ugye szokták mondani, ugye, igen, tehát hogy egy ilyen moslékkeverő fával verném szilánkosra az összes forgóalkat részét egészen addig, amíg mozog.
4: Lehet, hogy gyűjtött betonkeverőre.
3: Tehát, hogy jó az itt lakni, ugye, a As Long As You Love Me,
4: de
3: meg,
4: a
3: Killing Me Softly-nál a kihízott zokni, meg a én hami, ugye a horny, szóval, hogy...
4: Ahogy szoktuk volt mondani, menjél haza.
3: Igen.
4: Egyszer egyébként össze kellene gyűjteni az ilyen zenéket, tényleg.
3: Ennyire nem tudsz
4: csinálunk meg kutyával. Csinálunk belőle
3: egy szettet. Ja, hogy úgy, ja, nem, azt hittem, hogy kéne csinálni egy ilyet, de mondod, annyira nem tudsz kutyába lemenni, hogy egy ilyen, nem. Édes Istenem, na, Tom Novi Orbádi, mert hogy innen indultunk.

0: Ez a Night Shift.
1: Egy jó kis Burning Sunshine, mert most már szerencsére egyre inkább itt van velünk, hát ez most már mégis csak benne, benne vagyunk a május közepében. Kéne csinálni egy ilyen Bálint gazdag rovatot, ugye? Te mit nagy kertművel? Krisztián, hát akkor az évelő eper tövekről akkor négy szíves mesél nekünk
2: valamit. Most már alakul egyébként, a cseresznyám nézegettem folyamatosan. Május végén itt az idő, le kell szedni.
1: Helyes.
2: Készül a lekvár.
1: Ez ugyanaz a lekvár, amiből tavaly se hoztál, ugye?
2: Csak nem, elfelejtettem, de egyébként most tényleg valamikor...
1: Tudom.
2: De figyelj, egyik évben hoztam cseresznyét.
1: Pont nem voltam itt? Vagy?
2: Pont nem voltam itt, tényleg hoztam be.
1: Jó van, és a klubfiasztát meghallgattad?
2: De azt egy folytában, persze.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Gyorsan egy körkötelező az elérhetőségekkel, mixcloud.com/
2: DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer and Canard oldalakon tudjátok leszedni a mixeket, vagyis hallgatni, bocsánat.
1: Pontosan, igen. Van egy szép nagy közös profilunk, tehát kettő, ugyanazon a néven Best FM Night Shift Facebookon és Instagramon is itt találtok meg minket. Aki pedig a Besten keresztül szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, megteheti, Best FM Magyarország, meg egy 06 25 55 155-ös SMS-es Viber számunk is van.

0: legjobb zenék Mixben. A lemezjátszóknál Lower.
1: Lee Cabrera Shake It, ugye? Jól
2: igen, mondom. Igen.
1: Na, ugye picit készülünk a holnapra, ugye hát jön Hangya, a borzasztó szóvicek koronázatlan királya, tudod, amikor megáll a drive-ba a csáv, hogy kérlek szépen egy vaníliás shake-et, az sajnos elfogyott, akkor egy vaníliás astalt. Na, én kérek elnézést ezért?
2: Ez annyit érde. Mentem haza, szevasztok.
1: Oké, jó van, gyere jövő hétfőn. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet, záporokkal, zivatarokkal. Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Megújítaná a honvédelmet a leendő miniszter. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tudatosság és körültekintő tájékozódás, ezek is segíthetnek elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor. Erre hívta fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szállásfej, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
1: A honvédelem megújításáról beszélt Rosszin Szendi Romulus leendő honvédelmi miniszter, miután az országgyűlés két bizottsága is támogatta kinevezését. A volt vezérkari főnök azt mondta, az új vezetés másként tekint majd a katonákra és a honvédelemre, ezért arra kérte a leszerelésüket fontoló katonákat, hogy várjanak még. Arról is szólt, hogy az állam visszaszerezheti részesedését a védelmi ipari cég.

0: Több méter magasba emelt egy ugrálóvárat egy gyerek focitornán. A gyermek a földre zuhant és súlyosan megsérült, az orvosok később már nem tudták megmenteni az életét. Több másik gyerek is megsebesült a balesetben. A hatóságok vizsgálják, hogy megfelelően rögzítették-e az ugrálóvárat, és betartották-e a biztonsági előírásokat. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sok felé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ma, május 11-én van a közlekedési kultúra napja. Hát én ahogy jöttem, mentem a városban egész nap, úgy vettem észre, hogy azért ezt nálunk még mindig inkább anyád napjának hívják. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek egészen éjfélig velem White Boy-jal, mint a Night Shift-ben.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: Don't have to leave this town to see the

Best FM a legjobb zenék 27 évvel és egy nappal ezelőtt jelent meg ez a most érkező kislemez, amely rögtön az angol kislemezlista második helyén nyitott. Jerry Halliwell érkezik a Look At Me-vel. Good luck.

számra a legjobb zenék. Hallgattassék meg a másik fél is. Gondolom valami ilyesmi járhatott Brandy és Monica fejében, amikor is a Michael Jackson és Paul McCartney duett a The Girl Is Mine által megikletve elkészítették a saját verziójukat. Annyiban azonban sikerült lekörözni a nagy elődöket, hogy ellentétben Michael Jacksonnal és Paul McCartneyval ők ezért a dalért 1999-ben Grammy-díjat kaptak. Brandy and Monica, The Boy Is Mine, itt a Besten, a legjobb.

Best FM a legjobb zenék, abban a kevés percben, ami még hátra van ebből az órából, érkezik majd egy gyilkos, meg egy személyjegyző. Lányokat futtat, szóval csupa rossz fiú, bad boys, pont úgy, ahogy Alexander Burke mondja.

0: marad távol.
1: Best FM a legjobb zenék, amikor Szél majd a budapesti koncertjén is biztosan belekezd a Killerbe. Hát az valami olyasmi érzés minden túlzás nélkül, mint amikor a Rolling Stones elkezdi játszani az I Can Get No Satisfaction. Liba Bőr, jön Adamski, és a Killer itt a Bested a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A méhészeket is sújtja az aszály. Rendszerváltást ígér a nemzetpolitikában Tar Zoltán. Országos állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta a rádiónak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Rendszerváltásra van szükség a magyarság politikában. Erről a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter beszélt bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, átvilágítják a határon túli támogatási rendszert, és a korábbi döntéseket is ellenőrizhetik több évre visszamenőleg. Hangsúlyozta, a jól működő programokat megtartanák, de szerinte véget kell vetni a politikai befolyásolásnak a támogatásokon keresztül. Az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága támogatta kinevezését.

0: Hazai Áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akció során szombaton és vasárnap az Indespár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokra segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Holnap többnyire erősen felhős idő várható, de keleten időnként hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, majd estére nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben pedig már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszóltan záporokkal. Csütörtökön napos gomoly felhős idő ígérkezik, majd délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a fátyol felhőzet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Így vagy úgy, de minden a hármas számról szól majd a következő 60 percben. Vagy úgy, hogy ott van a csapat nevében a hármas, Three Doors Down, vagy úgy, hogy háromszor mondanak majd valamit, ring, ring, ring, vagy úgy, hogy csak simán egy háromtagú zenekar érkezik, a Sugar Babes, és egy egykori háromtagú zenekar énekesnője, Beyoncé, indítja az órát a Halo-val.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké,

Next FM a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani fét lesz, már nem az a fét lesz, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fétes jó pár szó Maxi Jazz-zel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazz-zel jön az Insomnia.

Sziasztok! A legjobb zenék a mai naphoz képest egy picikét visszabb hűl az idő holnapra. 18 foknál nagyon nem lesz melegebb kedden. Lesz hidegfront, és lesz közepesen felhős égbolt, illetve pont úgy, mint ma, random záporok, zivatarok.

Best FM a legjobb zenék, Pitbull csak négyig számol, nekünk azért tovább kell számolni, mire nyáron végre idejön a Puskás Arénába, de abba biztosak lehetünk, hogy a brutális repertoárnak ez is a részét fogja képezni. I know you want me, Kaya Ocho, jön Pitbull, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: we'll get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak. Egyre több az elektromos autótöltő itthon. Elefántagyar csempészeket fogtak Tájföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több tizenéves használ felnőtt kozmetikumokat. Ez azonban több kárt okozhat, mint hasznot. Kedvező ugyanakkor, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is terjednek. Mondta el rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
4: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
3: A Nemzeti Alaptanter felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meg hallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését. A cél egy gyermekközpontúbb és korszerűbb oktatási rendszer kialakítása. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozás Hivatal szerint egy év alatt több mint 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten

Atya. Holnap a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedden még sokfelé borongós idő várható esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadékkal, majd délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szerdán már többnyire napos gomoly felhős idő ígérkezik, elszórtan futó záporokkal.

Best FM a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap, és a 65. születésnapját fogja ünnepelni Max Alfred Elliot. 1961. június 10-én született Maxi Priest. Ő jön itt most a Besten a Close to You.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My.

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizérlő című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához, ez itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Tudom, hogy nehéz volt, tudom, hogy kemény volt, de még egy óra és vége. Ígérem, ennyi lesz a hétfő, és onnantól, hogyha ezen túl vagyunk, akkor tényleg a maradék négy nap, a kedd, a szerda, a csütörtök, meg a péntek, az már pikpak elmegy, és rögtön itt van a hétvége. Nekünk pedig rögtön itt van Amy Winehouse, a Back to Black-kel indul a mai utolsó 60 perc itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: It ain't no country club either.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredetie Tracy Chapmantől 1988-ban 3 Grammy-díjat is nyert, tavaly pedig beiktatták az amerikai nemzeti archívumba. Jön a Fast Car, Luke Combs-tól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

do something. Let's make a bet. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.